0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 16-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Változékony felhőzet mellett túlnyomó napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. A késő délutáni órákban csapadékkal kell számolni. Rövid bohózatokat, kabaré jeleneteket lehetett látni július végén a Csúzai Kultúrotthon nagy termében. A helyi Jókai Mór Kultúr Egyesület ismét megszervezte a Magyar Amatőr Színjátszó Társulatok találkozóját. Ezúttal a házigazda pódium Amatőr Színjátszó Társulat mellett az újbezdáni komikus színjátszó csoport és a vajdasági bezdán színjátszói léptek színpadra. A találkozó a társulat egyik legfontosabb saját rendezvénye, emelte ki Pinkert Ilona a vezetőjük.
1: Hát ennek a találkozónak az ötlete úgy született, hogy évek óta az újbezdáni komikus színjátszó csoporttal testvéri kapcsolatot alakítunk ki. Meghívjuk egymást különböző rendezvényeinkre, vendégként is, meg fellépőként is. És akkor gondoltuk, hogy hát a bezdáni, akkor még Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, most dr. Pfaff Mihály színjátszó csoport, ő is messze menően híres a színjátszásáról, és felkértük őket is, hogy jó, akkor lehetne egy ilyen hármas találkozót csinálni, mivel csak ugye három csoportról tudunk, akik így ennek eleget tudnak tenni. És akkor így kialakult, hogy jó, akkor évente megszervezzük július utolsó vasárnapján a mi kis találkozónkat.
0: A pódium is hasonló találkozón részt vesz más településeken?
1: Hát a pódium csak Újbezdánba vesz egyedül részt, ilyen rendezvényeken, ahol ugye az újbezdániak is mi vendégszerepelünk. Amúgy a pódium ugye, mint tudva való, indított 3 évvel ezelőtt egy vándortársulatot, hogy elvigyük azokhoz az emberekhez is a színjátszást, a színházi élményt, akik nem tudnak elmenni közszínházba.
0: Ma is felléptek ezen a rendezvényen, mivel?
1: Hát mind a három csoport kisebb színdarabokat hozott, bohózatokat úgy mondhatnám, ilyen 8-tól 10-15 percesekig. Nekünk egy a szomszédini produkciós irodától nagyon szeretjük a Székely Vicceket. Az egyik az Akciós Medve lesz, a másik pedig Tacskó. Ez a cím.
0: Az idei találkozón három társulat szórakoztatta a közönséget, a házigazda pódium mellett a vajdasági bezdánból érkezett színjátszók és az újbezdáni komikus színjátszó csoport Pálinkás Júliával az élen.
2: Az újbezdáni amatőr komikus színjátszó csoport 2010-ben alakult. Azóta számos ember vett részt a csoport munkájában, amíg komikus jeleneket adunk elő, hébe-hóba zenés jeleneteket is, vagy éppen táncos jeleneteket is. Legtöbbször komikus, és máma is azt hoztunk magunkkal, két komikus jelenetet, körülbelül 13-14 fős a csapatunk, és nagyon-nagyon nagy kedvel megyünk próbákra, nagyon-nagyon szívesen tanuljuk az új és új szövegeket.
0: És úgy tudom, szívesen is utaztok más településekre, így most Csúzára is, mivel léptek fel ma?
2: Ma két, tehát komikus jelenettel, az elsőnek az a címe, hogy Hotel Story. Egy hotel mindennapi életéből fogunk egy éjszakát, vagy egy nappalt látni, hogy cserélkednek a vendégek, és mi minden történhet ez idő alatt. Még a második jelenetünk, az három kolléganőről szól, megállnak ebédszünetre, és elmesélik mindennapi életüket, és onnan tudunk meg róluk, hogy vajon milyenek egymással, barátiassak, esetleg versengőek, vagy éppen haragtartóak-e, azt meglássuk a jelenetben.
0: Nyár közepe van, nem lustálkodtok, de ezért ráfért egy kis pihenés, mikor lesz az, és mikor folytatjátok a munkát?
2: Igen, idáig minden héten sokat gyakoroltunk. Még a következő hetekben lesz valójában a pihenés, amikor viszont újba indul a gyakorlás, mert ősszel a vidám őszi estre fogunk készülni, és esetleges önálló estekre is, ezért pár hét szünet, és újból megy a gyakorlás.
3: Fok István, a bezdáni helyi művelődési közösség dr. Pfaff Mihály színjátszó csoportjának vezetője vagyok. A csoportunk, hát régebben a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületbe tevékenykedett, de bizonyos technikai okok véget kiléptünk, és a kultúrközösségbe folytassuk most már lassan 3 éve. Ugyanazt, amit elkezdtünk anno. Előadásokat csinálunk, általában vígjátékokat, bohózatokat, Az utóbbi két évben törekedtünk, hogy szerzők idevalósiak legyenek, gondolom magyarok. Így volt Hámor István Pétertől a Söntéspult két éve, aki egy kortárs író, és akivel személyesen is sikerült Budapesten megismerkednem. Egy nagy öröm volt a számomra. Az ő 80. évén bekészített gálaműsorra hivatalosultunk és elmentünk. Valamint csináltuk Szentelekitől a Műkedvelőket, amit most vettünk le a repertoárról. Az Verbászi születésű volt, ugye fiatalon halt meg. Így szintén egy vígjáték, amit anno Etzi ő rendezett, ő írta, ő is rendezte meg, de csak Etzi adták le 100 éve, és az akkori, nem tudtuk, hogy miért, de rájöttünk, mikor már próbáztuk, hogy az akkori hatalom nem engedte tovább, hogy játsszák, tehát megvolt a magyarázat, hogy mi, aki látta az előadást, az könnyen levonta a tanulságot. Ma, most már nem tudom, 13. 4. alkalom, nem tudom, ez a Matiszt, ahova minden évben eddig eljutottunk, és örömmel jövünk Csuzzára, hogy valóban jó kapcsolatot ápolunk, és most már valóban az a vágyunk, hisz láttam, hogy ők is erősen dolgoznak, és szeretnénk őket elvinni Bezdámba, ezt még ők nem tudják, de én már tudom. Na de ez több mindentől függ most, de én bízok benne, hogy ha az idén nem is, akkor ott az év elején oda jutnak ezzel a darabbal, vagy valami mással. Ma két jelenetet hoztunk, hasárkéfolni szerintem mind a kettőnek. Én előre itt poénokat nem árulnék el, mivel az egyik annyit mondhatok, hogy hát egy hagyományos leánykérés történik, a másik pedig két korosabb szereplő, hölgy, olyan 5-6 éves hölgyikét alakít meg, ami hát ismert egy jelenet, és én úgy hiszem, hogy a közösségnek nagyon tetszeni is fog.

0: A Városnap alkalmából a Vinkovcei Magyar Kultúra Egyesület is bemutatta a magyar gasztronómia és kulturális értékeit. Vinkovce legaktívabb civil szervezetei közé tartozik az ottani Magyar Kultúra Egyesület, amely számos programot valósít meg éves szinten. Július derekáne színes és gazdag rendezvénysorozattal ünnepelték Városok napját, amelynek keretében egyesületük is bemutatkozik évek óta, emelte ki Varga Pál, az egyesület elnöke.
1: Máma Vinkovci születésnapja, úgyhogy mink is magyarok valamennyit hazajárunk. Máma nálunk kiállítás a sütemények, meg a kézi munkát, úgyhogy ez most már 8. év, ahogy megtartjuk ezt a rendezvényt. Kézi munka, meg a sütemény, ez saját kezünk munkája. Sütemények most a rendezvények készültek, de a kézi munka az tovább túl, meg sok éve, ahogy van csinálva.
0: A kézi munka és sütemény kiállítás a magyar hagyományok ápolásáról és a tagok kézügyességéről és szorgalmáról tanúskodik. A kiállítás elsősorban hagyományos magyar süteményekből állt. A részvevők megkóstolhatták a dobostortát, a zserbót és a rácpitét is. A kézi munkatárlatot elsősorban a családi örökségükben található tárgyak alkották, árult el Tórics Julianna, az egyesület oszlopos tagja.
2: Hát a kézimunkát azt az idős szüleinktől, anyuéktől, ugye a családtagoktól, akik már szerettek kézimunkázni, onnan vettük át, meg vannak olyan öreg kézimunkák is, ami ugye mint emlék megmaradt, és ezt itt gyűjtsük, és megmutassuk, hogy milyen is volt valamikor a magyar hagyományőrző dolgokat, ugye, amik vannak, ami még szép, ami még hát érdemes megtartani, maradjon.
0: Második része a kiállításnak a szervészetesen a sütemény kiállítás.
2: Igen, itt is a kalácsokat minden tag belesegített, úgyhogy mink sütöttük otthon, mit, hogy legyen többféle, és ezek is öreg receptek, ugye, amit a nagyszüleink, dédszüleink valamikor sütöttek, csináltak, átvettük, és igyekszünk megtartani a receptjeinket és továbbadni.
0: Maga személyesen mivel járult hozzá a sütemény kiállításhoz?
2: A sajtos rudacskákat sütöttem, meg kétféle másik kalácsot, amit a lakodalmas kalácsnak is hívnak, a fiavölgy és a fiatalok kalácsának, és meg valami, na most ez nem magyarica, de hasonló ilyen krémes régi kalács.
0: És kedvence az itt kiállítottak közül?
2: Az én kedvencem? Mindegyik a kedvencem. Hát szeretem a sósüteményeket, azt leginkább szoktam csinálni, meg a pitéket, ugye a magyar almás pite, vagy álmos pite, ahogy szokták néha mondani. Zserbó, régi, ezek a szeretem. De különben mindegyiket szeretem, úgyhogy.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 32 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyoman napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. A késő délutáni órákban a felhőzet megerősödik, végre némi csapadékot hozva vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj, a hőmérséklet nem változik lényeges, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 33 Celsius fokot. Augusztus 16-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra!
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.